0: Kerüljet a kit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
1: a Tisza mentéről.
0: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: és a Tisza mentén.
1: Slágerek, magyar kedvencek.
0: Fuchs Rádió.
1: Vajdaság.

you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Fox Rádió Vajdaság. Egy újabb sláger, ami mosolyra hangol.
1: Let's go.

Weben, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

Gene, Zentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel.

0: Ismerőjátok, itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
1: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: ismer olyat, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a regőtúl. Amit érzek túl, megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve keres.

0: Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen! Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatic Orom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatic Orom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatic Orom. Erő a hidraulikában. Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

igazán jól indul a nap. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: hétvégén is mosolyra hangol.
1: Jaj, jaj, háj!

0: Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-487-745.
1: Üres a tál? Persze, hiszen Gabi.
2: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideál Dog, Unidog, Uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
1: És a tappancsok már megint a tál körül.
2: Gabi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gabi kereskedőhöz.
3: Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától az Entai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069-122-6030-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozunk a pónik világában!
4: Svetofor, látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
5: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

Zentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fux Rádió, Vajdaság.

eseti a pillanatot. Itt és most van ez a hely. Fox Rádió, Vajdaság. Mosolyra hangol.

0: Ismer olyat, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Márciusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Defekt, útszéli leállás. Irány a HK Vulkaniz Érzenta. Gyors gumijavítás és csere. Személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás. Új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48. Hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér. Gyors megoldás, amikor számít. Agrotisz, a mezőgazdaság teljes körforgása egy kézben. Az Agrotisz nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotisznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotisz, a gazda biztos partnere. A kezdetektől a végéig. Óbecse Péterréve, Mohol Temerin és Padé. Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideáldog, Unidog, Unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágy előkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
2: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
3: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.
4: A

0: Jó reggelt!
1: Ezekkel a slágerekkel igazán jól indul a nap. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Amíg fő az ebéd, és közben a hangszóróból a Fox Rádió szól. A rádió, ami az otthon ízét és hangulatát idézi. Rádió Player. Minden csatornád egy helyen.
1: Sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Színszép Epco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a ISK, az Octopus könyvesbolt, a Wobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Romel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek! Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árulja a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport.
2: Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom.
3: A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában.
4: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
5: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

your time, and I think to myself,

0: Városban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping tördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Óbecse szívében a zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál, átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az Ön kényelméért, az Ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Agrotisz, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotisz nem csak termékeket kínál, hanem végig kíséri a gazdálkodás teljes folyamatát, a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés? Az Agrotisznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotisz, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol Temerin és Padé.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagen Fix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Collagen Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagen Fix, az Essence-tól. Svetofor, látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
2: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
3: a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismer olyat, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgasd a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább, várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik.
2: Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk. Megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere. A kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol Temerin és Padé.
1: Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istálók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűsengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen.
3: Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű.
1: Az Eurocop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között.
3: Eurocop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
1: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfamed vérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
4: És most vissza a zenéhez.

0: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizer Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizer, gyors megoldás, amikor számít. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4 877 745. Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Homlokzati polisztirol 5 cm-es 295 dinár per négyzetméter. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 589 dinár per darab. Henkel nemes vakolatok 25 kg-os 3900 dinár per darab. Henkel kőzetgyapot ragasztó 25 kg-os 720 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rómel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
1: SMM online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, yes, yes. Ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Most

0: Kopecse szívében, a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Szinszé Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a JISK, az Octopus könyvesbolt, a Wobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizér Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Rommel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7103 780. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatik Orom. Erő a hidraulikában. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024 224 224. Agrotech, Topolyai út 2, Oromhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
1: Most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

elveszheti a pillanatot. Itt és most van ez a hely. Fox Rádió Vajdaság. Mosolyra hangol.

0: Márciusban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heatflow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heatflow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás, a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 611-488. Krumenacker. Amikor a minőség az Ön kezében van. MRI System. Mágneses rezonancia nagybecskerek. Koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek. Dr. Vásza Szávics utca 44. 023 600-160 vagy 066 544 023. MRI System. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az Ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozzunk a pónik világában! Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágy előkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Oromhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
2: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
3: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni,
2: mert mosolyra hangolnak.
3: Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság. Fox.

0: Ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgass a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizer Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizer, gyors megoldás, amikor számít. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árója megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istálók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Válsza Szávics utca 44, 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System.
2: Üres a tál? Persze, hiszen Gebi.
3: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideáldog, Unidog, Uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
2: És a tappancsok már megint a tál körül.
3: Gebi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gebi kereskedőhöz.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek!

0: Óbecse szívében a zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45. Befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4 877 745. Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Jobb csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1099 dinár per darab. Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár per darab. Baumit kéz belső vakolat 40 kg-os 679 dinár per darab. Baumit kéz külső vakolat 40 kg-os 735 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Kollagén Fix terepe. Bemutatjuk a folyékony Kollagén Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Kollagén Fix, az Essence-tól. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062-96-11-488. Krumenacker. Amikor a minőség az ön kezében van. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurocop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurocop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin.
1: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerőjetek, itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Amíg fő az ebéd, és közben a hangszóróból a Fox Rádió szól. A rádió, ami az otthon ízét és hangulatát idézi. Rádió Player. Minden csatornán egy helyen.
1: Sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Romel Zenta. Minden egy helyen, csak Önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Romel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek, a telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com, hogy az árulja a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport.
2: Minőséges műanyag nyílászárót keres? Verhetetlen áron? Legjobb választás a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom.
3: Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780.
4: Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 11488. Krumenacker. Amikor a minőség az Ön kezében van.
5: Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
6: A tappancsok már jelzik. Itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi. Hazai prémium minőség. Ideádog, Unidog, Unique. A legboldogabb farkcsóválásokért.
5: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél.
7: Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok, fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
8: Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
9: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Ez a Fox Rádió,
1: a Vajdaság új rádiója.
0: Slágerek, magyar kedvencek, és minden, ami fontos a Tisza mentén.
2: How can I say what I'm feeling, if I don't know how to move? How can

0: Városban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jelodom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jelodom. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Kollagén Fix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Kollagén Fix kollagént. Innovatív összetétel bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Kollagén Fix, az Essensától. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062-96-11-488. Krumenacker. Amikor a minőség az Ön kezében van. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vásza Szávics utca 44, 023 600-160 vagy 066 544 023. MRI System. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek. Ez a Fox Rádió Vajdaság.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgasd a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Sinsay Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a JISK, az Octopus könyvesbolt, a Wobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Olomhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés. Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol, Temerin és Padé. Ízületek, bőr, mozgás, ez a Collagen Fix terepe. Bemutatjuk a folyékony Collagen Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagen Fix, az Essence-tól. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurocop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurocop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa Med vérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismer olyat, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hang!

Lentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

0: Defekt, útszéli leállás, irány a HK-vulkanizér zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4 877 745. Romel Zenta, minden egy helyen, csak önöknek. Homlokzati polisztirol 5 cm-es 295 dinár per négyzetméter. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 589 dinár per darab. Henkel nemes vakolatok 25 kg-os 3900 dinár per darab. Henkel kőzetgyapot ragasztó 25 kg-os 720 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Romel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 0498 777. www.bioalternatíva.rs. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv. Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Hungaroringban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istálók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatikorom. Erő a hidraulikában. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágyelőkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok, fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024 224 224. Agrotech, Topolyai út 2, Oromhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
2: És most vissza a zenéhez.

0: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse. Az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Sinsay Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a Jisk, az Octopus könyvesbolt, a Wobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizér Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Agrotisz, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotisz nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés? Az Agrotisznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotisz, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol, Temerin és Padé. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com, hogy az árulja a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vászaszávics utca 44, 023 600-160 vagy 066 544 023. MRI System. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozzunk a pónik világában!
1: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerője, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Ismerőjátok itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosoly.

0: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulcaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 0188. HK Vulcanizér, gyors megoldás, amikor számít. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez. Csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez. Minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024-4877-745. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024-817-104-es telefonszámon. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istálók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideál Dog, Unidog, Unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél.
2: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

Tévében, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Ha messzire is indulsz, vidd magaddal az ismerős hangot. Vannak frekvenciák, amelyek nem ismernek határokat. Töltsd le a Radio Player-t, és hallgass a Fox Rádiót bárhol, bármikor.
1: Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizer Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizer, gyors megoldás, amikor számít. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább! Várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Rommel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 611-488. Krumenacker. Amikor a minőség az Ön kezében van. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágy előkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok, fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Oromhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek. Fox.

0: Szentán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fux Rádió, Vajdaság.
1: Hey.

0: Marosban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping tördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Óbecse szívében a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhelyjel, elektromos autótöltőkkel. Az Ön kényelméért, az Ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkaniz érzenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Rommel Zenta. Minden egy helyen, csak Önöknek. Jobb csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1099 dinár per darab. Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár per darab. Baumit kéz belső vakolat 40 kg-os 679 dinár per darab. Baumit kéz külső vakolat 40 kg-os 735 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.rs oldalon. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovács Vigy utca 88. 063 7 103 780. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatikorom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatikorom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatik Orom. Erő a hidraulikában.
1: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
2: a Tisza mentéről.
1: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni,
2: mert mosolyra hangolnak.
1: Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek!
2: Ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Önnek is fontos a biztonság? Akkor ne keresgéljen tovább, várja Önt a Bata műszaki állomás Oromhegyesen. Nálunk minden típusú gépjármű műszaki vizsgája egy helyen elintézhető, sőt, még a rendőrségre sem kell bemennie a papírokkal. Gumijavítás, szerelés, ezt is ránk bízhatja vulkanizáló műhelyünkben. Fotóműbeállítás, optika, természetesen bármilyen jármű esetén. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság kezdődik. Rommel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek. Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás, a Jeladom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jeladom. A hidraulika a gép ereje. Ha pontosan működik, a munka is halad. A Hidromatik Orom hidraulikus hengerek szakszerű javítását és felújítását végzi mezőgazdasági, ipari és építőipari gépekhez. Komplett hidraulikus rendszerek javítását és gyártását is vállaljuk, valamint egyedi méretben új hengerek készítését. Tapasztalat, precizitás, megbízhatóság. Hidromatik Orom. Hívjon bizalommal 069 799 151. Hidromatik Orom. Erő a hidraulikában.
1: MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vásza Szávics utca 44, 023 600-160 vagy 066 544 023. MRI System.
0: Üres a tál? Persze, hiszen Gabi.
2: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideál dog, unidog, uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
0: És a tappancsok már megint a tál körül.
2: Gabi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gabi kereskedőhöz.
0: Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az Ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozzunk a pónik világában!
3: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Bécsben sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Szinszé, Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a ISK, az Octopus könyvesbolt, a Wobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metalmania D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4 877 745. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com, hogy az áruja megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Krisz Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Krisz Remont csapatát. Gunaras, Ady Endre 5. Telefonszám 065 86 488 46. Krisz Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
1: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Ismer olyat, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Amíg fő az ebéd, és közben a hangszóróból a Fox Rádió szól. A rádió, ami az otthon ízét és hangulatát idézi. Rádió Player. Minden csatornán egy helyen.
1: Sok újdonsággal várja Önt a Hungarikum Market. Kemping tördobozos sajt natur és cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikum Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Óbecse szívében a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhelyjel, elektromos autótöltőkkel. Az Ön kényelméért, az Ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid eltaxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. Eltaxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Agrotisz, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotisz nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés? Az Agrotisznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotisz, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol Temerin és Padé. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras Ady Endre 5. A telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak.
2: MRI System, mágneses rezonancia nagybecskerek, koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. MRI System nagybecskerek, Dr. Vásza Szávics utca 44, 023 600 160 vagy 066 544 023. MRI System.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
3: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Befektetés a jövőbe Óbecse szívében. Green 45. Modern otthonok biztos választás. Hívja most 069 77 87 99. Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizer Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizer, gyors megoldás, amikor számít. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid e-taxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. E-taxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221. Romel Zenta. Minden egy helyen, csak önöknek. Homlokzati polisztirol 5 cm-es 295 dinár per négyzetméter. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 589 dinár per darab. Henkel nemes vakolatok 25 kg-os 3900 dinár per darab. Henkel kőzetgyapot ragasztó 25 kg-os 720 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Romel. Ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.eres oldalon.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegő-víz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagen Fix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Collagen Fix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagen Fix, az Essensától. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imelkis utca 85. A telefonszám 062 96 611-488. Krumenacker. Amikor a minőség az ön kezében van. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu www.stk.tv.
2: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
3: a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek! Ez a Fox Rádió Vajdaság!

0: Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Sinsay Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a JISK, az Octopus könyvesbolt, a Bobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Romel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek! Ásványgyapott tekercsben 189 dinár per négyzetméter. USB lapok 9 mm, 1630 dinár per darab. Gipszkarton 12,5 mm-es, 306 dinár per négyzetméter. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.romel.rs oldalon. Szállítjuk áruját Európa szerte és Szerbiában, Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás, újdonság, szállítás teherautóval 3 tonnáig, sürgős kézbesítések, gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árója megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Minőséges műanyag nyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jelodom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jelodom. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternatíva.rs. Üres a tál? Persze, hiszen Gebi.
1: Frendi és Vendi, hazai eleve világszínvonalon. Ideál dog, unidog, uniket, energia, egészség, boldog farkcsóválás.
0: És a toppancsok már megint a tál körül.
1: Gebi, ahol minden falat számít. Ugorj be a legközelebbi Gebi kereskedőhöz.
0: Svetofor, látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa Med vérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
2: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay.
2: Ismerőjátok itt most újra kell hangolni.
3: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Kubecse szívében, a Zöld utcán új lehetőség születik az életre. A Green 45 modern lakásokat kínál. Átgondoltan tervezve, a jövő igényeire szabva, saját parkolóhellyel, elektromos autótöltőkkel. Az ön kényelméért, az ön családjáért, egy biztonságosabb holnapért. Green 45, befektetés a biztonságba, közvetlenül a beruházótól. Hívja 069 77 87 99-es számot. Büszkén mutatjuk be új kínálatunkat, amely minden fémárut tartalmaz, amire építési és kézműves projektjeihez szüksége lehet. Minőségi lemezek a tetőfedéstől a díszítő elemekig, különféle profilok tartós szerkezetekhez, csövek széles választék a víz, fűtés és egyéb telepítésekhez, minden segédanyag a teljes és minőségi munkához. Profi vagy hobbi szinten dolgozik, nálunk mindent megtalál, amire szüksége van. Győződjön meg saját szemével kínálatunk kiváló minőségéről megfizethető áron. Metálmánia D.O.O. Kanizsa, Fejér Ferenc utca szám nélkül. 024 4877 745. Agrotész, a mezőgazdaság teljes körforgása, egy kézben. Az Agrotész nem csak termékeket kínál, hanem végigkíséri a gazdálkodás teljes folyamatát, a vetéstől egészen a betakarításig. Prémium műtrágyák, vetőmagok, növényvédelem és szaktanácsadás. Az állattartókra is gondolunk, megoldások a jószágtól a takarmányozásig. Családi, gazdasági vagy nagyüzemi termelés? Az Agrotésznál a szakértelem és a minőség mindig kéznél van. Agrotész, a gazda biztos partnere, a kezdetektől a végéig. Óbecse Péter réve, Mohol, Temerin és Padé.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heat Flow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heat Flow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Collagenfix szerepe. Bemutatjuk a folyékony Collagenfix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Collagenfix, az Essensától. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyi autó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurokop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurokop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Készüljön a szezonra az Agrotech-hel. Vetőgépek, magágy előkészítők, germinátorok, fogasok, permetezők, stájer, armatrak és zumlion traktorok. Fégelkocsik és minden, amire szüksége van. Használja ki tavaszi akciónkat, várja felkészülten a szezont. 024-224-224. Agrotech, Topolyai út 2, Orumhegyes. Teljes körű kínálatunkért látogasson el weboldalunkra www.agrotech.rs. Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
2: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
3: És most
2: induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: munkáróját Európa szerte és Szerbiában. Ulemek Transport. Nemzetközi gyűjtő és express furgonos áruszállítás. Újdonság. Szállítás teherautóval 3 tonnáig. Sürgős kézbesítések. Gyorsan, biztonságosan és hatékonyan. Modern gépjárműpark, amely megfelel minden ügyfél igényeinek. A telefonszám 064 1862 470. ulemektransport.com. Hogy az árulja a megbeszélt helyre és időben érkezzen meg. Ulemek Transport. Gazdák, vállalkozók, építkezők, figyelem! A Chris Remont Gunarason fémvázas, raktárak, hangárok, fészerek és istállók tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Stabil, tartós szerkezetekkel a gazdasági igényeire szabva. Mezőgazdasági gépek felújítását is vállaljuk, valamint gyűrűs hengerek gyártását. Precíz kivitelezéssel, megbízható szakértelemmel. Ha fontos a masszív szerkezet, a pontos munka és a hosszú távú megoldás, válassza a Chris Remont csapatát. Gunaras, Ady Endre 5. Telefonszám 065 86 488 46. Chris Remont. Erős szerkezet, biztos alap a gazdaságnak. Panda Design Ada. Nyomtatás, pólókra, munkaruhákra, reklámanyagokra és ajándéktárgyakra. Esküvői meghívók, matricák, pecsétek és cégtáblák készítése. Lézergravírozás, digitális nyomtatás, fénymásolás, kirakatok, járművek feliratozása. Panda Design Ada. Száva Kovácsvégy utca 88. 063 7 103 780. Emery System. Mágneses rezonancia nagybecskerek. Koponya, gerinc, has és kismedence, izomzat és csontrendszer, valamint magzati agyi vizsgálatok. Orvoscsoportunkat több éves munkatapasztalattal rendelkező szakképzett radiológusok alkotják. Az egészsége nálunk biztos kezekben van. Emery System nagybecskerek. Dr. Vásza Szávics utca 44. 023 600 160 vagy 066 544 023. Emery System.
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: Óbecsén valami új kezdődik. Retail Park Óbecse, az élménydús vásárlás, találkozás és kikapcsolódás helye. A Maxi Sinsay Pepco és a Jarvel Pet Shop már megnyitottak és várják Önöket. Április és május folyamán tovább bővül a kínálat. Érkezik a ISK, az Octopus könyvesbolt, a Wobby House, a Dr. Max és a Planeta Sport. A tökéletes nyárhoz pedig megérkezik a DM Drogéria és a Modern Brunch étterem. Retail Park Óbecse, ahol a vásárlás élménnyé válik. Látogassanak el hozzánk és fedezzék fel! Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizér Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062-830-0188. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Romel Zenta, minden egy helyen, csak Önöknek. Jobb csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1099 dinár per darab. Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár per darab. Baumit kéz belső vakolat 40 kg-os 679 dinár per darab. Baumit kéz külső vakolat 40 kg-os 735 dinár per darab. Különleges ajánlatunk érvényes a zentai, adai és csantavéri üzleteinkben. Siessen, az akció 2026. május 1-től 31-ig tart. Rommel, ha ennél olcsóbb, akkor ingyen van. Petőfi Sándor utca 37, Zenta. Kövesse minket a Facebookon, és fedezze fel kínálatunkat a www.rommel.eres oldalon. Minőséges műanyagnyílászárót keres, verhetetlen áron. Legjobb választás a Jelodom. 20 év tapasztalat, óriási választék, profi szerelés. Csatlakozzon Ön is elégedett vásárlóink körébe. Várjuk üzleteinkben Kanizsán, Zentán és Adán. Ha ajtó, ablak, Jelodom. Ízületek, bőr, mozgás? Ez a Kollagénfix terepe. Bemutatjuk a folyékony Kollagénfix kollagént. Innovatív összetétel, bioaktív peptidek, hialuronsav. Támogatja a porc regenerációját, enyhíti a fájdalmat, és közben a bőröd is feszesebb és hidratáltabb lesz. Neked szól, ha sportolsz, aktívan élsz, vagy csak szeretnél mozgékony és fiatalos maradni. Maradj fiatal, maradj lendületben, maradj mozgásban. Kollagénfix, az Essensától. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu www.stk.tv.
1: SMR online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fuchs Rádió, Vajdaság.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: Ismerőjátok, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosoly.

0: Marosban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Marlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Tudta? A termékeny föld alapja az egészséges talaj. A Bioalternatíva DOO a szerves környezetbarát technológiák szakértője, amely segít, hogy földjeit, növényeit és jószágait jó minőségű természetes tápanyagokkal támogassa. Termékeink nem csak táplálják, hanem erősítik is a talaj és a növények egészségét. Ne költsön környezetromboló beavatkozásokra, válassza a természetes megoldásokat. Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk az új technológiák sikeres alkalmazásában, mert az egészségnél nincs drágább kincs. Bioalternatíva DOO Kanizsa, Ozorai Árpád utca 9. Tanácsadás és rendelés 064 04 98 777. www.bioalternativa.rs. Az egészséges élet apró döntésekkel kezdődik. Otthon. Egy marék gabona, néhány szem dió, és már is készül a friss, illatos alapanyag. A Krumenacker malmokkal és krémesítőgépekkel egyszerűen dolgozhat fel gabonát, paprikát, különböző krémeket, gyorsan, természetesen, a saját ízlése szerint. Ideális választás azoknak, akik többet szeretnének kihozni az alapanyagokból. Krumenacker Péter Réve, Dr. Imre Kis utca 85. A telefonszám 062 96 611-488. Krumenacker. Amikor a minőség az Ön kezében van. Különleges élményre vágyik a család, vagy büszke a póniára? Most itt a lehetőség. Május 10-én, vasárnap 11 órától a Zentai Lovastanyán megrendezik az 5. póni találkozót, ahol a napfénypontja a póni szépségverseny. Ha az Ön pónia is megérdemli a reflektorfényt, nevezzen bátran. Várjuk a legszebb, legápoltabb, legkülönlegesebb pónikat. A látogatókra is vidám programok várnak. Simogatás, lovaglás, fotózkodás, igazi családi élmény minden korosztálynak. Zenta Tornyosi út Lovastanya, május 10-11 órától. Jelentkezés és információ Novák Károlynál a 069 122 60 30-as telefonszámon. Ne maradjanak le, találkozunk a pónik világában!
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

9.7.9. Fuchs Rádió Vajdaság.

0: Városban sok újdonsággal várja Önt a Hungarikó Market. Kemping kördobozos sajt Natur és Cheddar ízben, 140 g-os kiszerelésben most mindössze 140 dinár. Megérkeztek az új Márlenka finomságok, köztük az Incsiklandú vaníliás fánkok most akciós áron kaphatók. Tovább bővült a szeletelt kolbászok választéka is. Ne hagyja ki, látogasson el hozzánk Magyar Kanizsán a Főutca 10-es szám alatt. Hungarikó Market. Szerethető árak, emlékezetes minőség. Defekt, útszéli leállás, irány a HK Vulkanizér Zenta. Gyors gumijavítás és csere, személy- és teherautókra, mezőgépekre, elektromos kerékpárra vagy rollerre. Nálunk mindenre van megoldás, új gumik készletről vagy rendelésre pár nap alatt. Gróf Batthyány Lajos 48, hívd most 062 830 01 88. HK Vulkanizér, gyors megoldás, amikor számít. Ha taxira van szükséged, minket hívj, mert a jövő megérkezett. Hibrid e-taxival utaztatunk és gyorsan érkezünk a helyszínre. Modern és kényelmes, akár a városban, akár hosszabb távon. E-taxi szolgáltatásaival vezető szerepet tölt be Vajdaságban. Minket hívj 221 5221.
1: Télen is lehet meleg az otthon, csak okosan kell fűteni.
0: A Heatflow zentai csapata víz-víz és levegővíz hőszivattyúkat telepít. Már 2750 eurótól. Ráadásul vállalják a meglévő rendszerek karbantartását és javítását is, hogy minden rendben működjön.
1: Kényelmes, takarékos, korszerű. Ez a Heatflow.
0: Kérjen ingyenes ajánlatot a 024 817 104-es telefonszámon. Műszaki vizsga. Intézzel egyszerűen, egy helyen. Motorkerékpár, személyautó, tehergépjármű vagy mezőgazdasági jármű. Az Eurocop Magyar Kanizsa mindegyikre megoldás. Gyors ügyintézés, részletfizetés, matrica kiadás, nálunk minden gördülékenyen megy. A Horgosi út 8-as szám alatt várjuk. Hívjon minket időpontért a 069 187 36 66 vagy a 024 487 36 66-os számon. Hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton 7 és 12 óra között. Eurocop Magyar Kanizsa, ahol a vizsga nem kihívás, hanem rutin. Mindenki jól lakott, vagy mégsem?
1: A tappancsok már jelzik, itt az ideje a Gebinek. Frendi és Vendi, hazai prémium minőség. Ideáldog, Unidog, Unique, a legboldogabb farkcsóválásokért.
0: Gebi, mert a tál sosem marad sokáig tele. Keresd a Gebi kereskedőknél. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv. Svetofor. Látogasson el hozzánk és vásároljon okosan. Paprika tejfölben 1 kg 508,90 dinár. Alfa medvérnyomás mérőkészülék 2499,90. Alpesi kolbász 1 kg 338,90. Teakex karikák 600 g 119,90 dinár. Svetofor, ahol a minőség megfizethető.
2: Online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
3: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerő jött, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra!

0: online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről.
1: És most induljon egy újabb óra olyan dalokkal, amelyeket hétvégén is öröm hallgatni, mert mosolyra hangolnak. Jó hétvégét kívánunk! Slágerek, magyar kedvencek, ez a Fox Rádió Vajdaság.

0: Ismerője a takit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

0: FM-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből,
1: a Tisza mentéről.
0: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.
0: Ez

0: valakit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Egy újabb sláger, ami mosolyra hangol. Itt és most a Foxon.
1: Annyi a hibám, amit féltettem. Nincs csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: Ismer olyat, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: Fox Radio 97,9 MHz, izdavač Fox Media DOO, Žilinski Andrea 67, 21220, Bečej, Srbija. Website foxradio.rs. Glavna i odgovorna urednica Monika Berček. Izvršavanje obaveza koje Fox Media DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000335.
1: Mobilon, a Vajdaság szívéből,
2: a Tisza mentéről.
1: És most, induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerek.

kit. És még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor. Elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

Idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem meg. Csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál. Ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne úgy meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is él, is elveszek. Mert nélküled én sem vagyok meg.

Zoltán, Adán és a Tisza mentén. Slágerek, magyar kedvencek. Fux Rádió, Vajdaság.

SMS-en, online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.